Sophie B. Hawkins u Damn, I Wish I Was Your Lover. Il-diaries, intkom tafu illi dawn il-famużi diaries ilhom jintużaw minnies il-fuq minn 2000 sena. Probabbilment l-iktar wieħed popolari tad-dinja kien dak ta' Anne Frank. Giovanotti mill-Italja, esta